0: Szabó Anna Mária vagyok Canberrából. Gyermekkoromban sok népmesét olvastam, s bevallom, még a mai napig is olvasom őket. Ez a kincsünk páratlan a világban. Hogy miért kincs? Mindenek előtt bővíti a szókincset, megmozgatja a fantáziát, és szimbólumvilágával összeköt kultúránk mély rétegeivel. A szimbólumok iránt amúgy is egyre érzéketlenebbek vagyunk. A népmese értékmegőrző egy olyan világban, ahol hamis értékek, a divat és önérdek dominál, illetve manipulál. Emberi tartásra nevel és szépérzékünket fejleszti. A jó mindig győzedelmeskedik, de nem csak a jó, hanem a szeretet is. Álhatatosságra, hűségre, bizalomra és reménységre nevel. Mindenkinek a legnagyobb szeretettel ajánlom, kortól függetlenül, hogy merüljenek el ebben a varázslatos magyar világban.
1: Hálás köszönhetem, Ancsám, szenzációs egyébként, amit mondtál, és tulajdonképpen igen, a népmese mind ezt, és ezen kívül még annyi minden mást fejleszt egy gyerekben, felnőttben, és mindenki, aki érzi, embernek érzi magát, majd azt szeretné, azzá szeretne válni. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tudtrapel RFM 88,5-es hullámosztán, és ez én nevem Ilosvai Gusztáv.
2: Én pedig Ilosvai Egyet Katalin vagyok, és
1: 2026, 10. hó 11-e van. Katalin, hogy vagy? Ezek után... Egy olyan hetünk volt, mármint egy olyan, igen, olyan hetünk volt, ami hát, valljuk be őszintén, csúcsokban állapodott meg. Megnyitottuk a kiállítást a parlamentbe, egyébként majd erről fogunk beszélni, ami 30-áig nyitva lesz.
2: Hát múlt héten is beszéltünk már róla.
1: Nem baj, most is beszélünk róla, sőt, még jövő héten is fogunk beszélni róla, hiszen október havát éljük, a forradalom évfordulóját, és ha nem is ünneplünk, de minden esetre emlékszünk. Úgyhogy az emlékezés sorozatnak ez is hozzátartozik. Katalin, van ott nálad valami az e hónapban, hogy tulajdonképpen mi történik?
2: A Nyuszadvászi Magyar Szövetség egy teljes program sorozatot állított össze a 70. évfordulóra. Ebből már néhány esemény megtörtént, úgy, mint a parlamenti kiállítás megnyitója. Csak szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy a kiállítás október 29-ig lesz nyitva, minden hétköznap, hétfőtől péntekig, 9-től, reggel 9-től délután 5-ig. Csak be kell sétálni a parlamentbe,